Ötünkune oraltake borrelegoy gauheuramkoy tünkune yegoy tünkune geketan oheuram.